0: kicsicskat dísz.
1: Samo se beszéli, ca.
0: Beszéde, beszéde, beszéde.
1: Poslušaj.
0: Beszéde, beszéde, beszéde.
1: Prosím.
0: Beszéde, beszéde, beszéde.
1: Prisígam ti.
0: Beszéde, beszéde, beszéde, beszéde, beszéde. Samo se beszéde, beszéde, lázsi.
1: Samo se beszéla.
0: Beszéde, beszéde, beszéde.
1: Poslušaj.
0: Beszéde, beszéde, beszéde.
1: Prosím te.
0: Beszéde, beszéde, beszéde.
1: Prisígam ti.